A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás, hőségriasztás él, nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma, egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugatias szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Alacsony a Balaton vízállása. Aggodalomra nincs ok. Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Kézműves táborok Gébárton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A jövő hétvégi, június 27-i Zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyeket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapító tag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Kézműves táborok váltják egymást a vakáció idején Gébárton. A nemezelők már birtokba vették a héten a tóparti épületet. Az Egerszegi Hírek tudósítása szerint évek óta népszerűsítik a nemezelést Zalaegerszegen. A honfoglaláskori jurta például éppen 30 éve készült el. Így a mesterség összefonódik az alkotótábor múltjával. Nyilatkozta Pozbai Andrea, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház munkatársa. Gébárton jövő héten kezdődik az 5. országos kosárfonó szaktábor. Ezt követően kézműveskedő gyermekek, majd fiatal népzenészek érkeznek. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Tovább zajlik a hévízi tófürdő fejlesztésének előkészítése. A beruházás részeként a teljes fürdőkomplexum megújulhat, beleértve a tóra épített létesítményeket, a fedett fürdőt és a kiszolgáló infrastruktúrát is. A fejlesztés előtt széles körű szakmai és társadalmi egyeztetést tartottak, jelenleg pedig a nyilvános tervpályázat lezárása van folyamatban. A korábban tervezett ideiglenes úszósziget végül nem épült meg, mert az előzetesen rendelkezésre álló 300 millió forintos keret nem fedezte a beruházás teljes költségét. A hosszú távú cél a hévízi tófürdő teljes korszerűsítése, amelynek költsége több 10 milliárd forintra tehető, számolt be róla az AOL. Zalaegerszeg adott otthont az országos

0: Elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
1: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
0: Zalai szakemberek részesültek országos elismerésben az ügyészség napja alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. A legfőbb ügyészség díját adó rendezvényén Horváth Tibort, a nagykanizsai járási ügyészség vezetőhelyettesét, valamint Somogyiné Varga Edit főügyészségi osztályvezetőt tüntették ki. A zalai hatóság tájékoztatása szerint a Zalaegerszegen tartott helyi ünnepségen további elismeréseket és kinevezéseket is átadtak a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársaknak. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt 2 év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie. A téma a csütörtöki közgyűlésen is napirendre került, ahol a városvezetés ismét sürgette az állami támogatás visszaállítását. Írja az AOL. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi-Szent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
0: A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt lehet.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó hétvégét, és hát jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, szombata, a Rafael nevű kedves Best FM hallgatók névnapja. Nekik és a szülinaposoknak is jöhet egy üzenet. 0620 55 55 155. Mindjárt Tupac, előtte még Pápai Jóci, mindenek előtt Jerry Hellivel jön, ami Chico Latinoval. Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

0: FM, a legjobb zenék.
1: Hello, jó reggelt kívánok, és jó hétvégét is. Remélem már mindenki a hűtőtáskát pakolja, mert hogy itt a nyári szünet, a nyárias kánikulai hétvége. Aki pedig még félálomban van, annak jöjjön Roger Sanchez 2001-es Grammy-díjas House himnusza, ami hát remélhetőleg egy picit elindítja a napunkat.
0: Best.

0: a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék. 31-36 fokos kánikula, forró, nyári, igazi strandidő lesz ma, és holnap is, talán még holnap egy fokkal melegebb is, mint ma. Szóval irány a vízpart, vagy egyenesen Calabria, Destination Calabria címmel Alex Gaudinoék folytatják. Destination Unknown.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Zalai elismerések az országos ügyészségi napon. Milliárdos veszteséget termeltek a helyi járatok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Zalai szakemberek részesültek országos elismerésben az ügyészség napja alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. A legfőbb ügyészség díját adó rendezvényén Horváth Tibort, a nagykanizsai járási ügyészség vezető helyettesét, valamint Somogyiné Varga Edit főügyészségi osztályvezetőt tüntették ki. A zalai hatóság tájékoztatása szerint a Zalaegerszegen tartott helyi ünnepségen további elismeréseket és kinevezéseket is átadtak a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársaknak. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt 2 év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie. A téma a csütörtöki közgyűlésen is napirendre került, ahol a városvezetés ismét sürgette az állami támogatás visszaállítását. Írja az AOL. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM, a legjobb zenék, lassítunk egy picit a tempón, nem így a kánikula. 31-36 fokos hőségre készülhetünk ma. Elkezdődött a vakáció, úgyhogy semmi rohanás, jöjjön egy igazi időtlen klasszikus 96-ból. A Fugees ezzel a dallal letarolta a világot. Lauren Hill hangjába pedig az egész bolygó beleszeretett. Bár a tagok útjai azóta különbáltak, ez a zene örök maradt. Killing Me Softly a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 7 óra, hogy milyen időnk lesz a nyári szünet első hétvégén, kiderül a hírekből. Előjáróban annyit, nagyon meleg. Hét után zenél majd a Hooligans.
2: Vér nem válik, a vér nem válik vízé.
1: És jön a Soul to Soul is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Puppet, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fontos, hogy igyunk elég vizet. Készül a hévízi tófürdő megújítása. Női vezetők találkoztak Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre. Mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Tovább zajlik a hévízi tófürdő fejlesztésének előkészítése. A beruházás részeként a teljes fürdőkomplexum megújulhat, beleértve a tóra épített létesítményeket, a fedett fürdőt és a kiszolgáló infrastruktúrát is. A fejlesztés előtt széles körű szakmai és társadalmi egyeztetést tartottak, jelenleg pedig a nyilvános tervpályázat lezárása van folyamatban. A korábban tervezett ideiglenes úszósziget végül nem épült meg, mert az előzetesen rendelkezésre álló 300 millió forintos keret nem fedezte a beruházás teljes költségét. A hosszú távú cél a hévízi tófürdő teljes korszerűsítése, amelynek költsége több 10 milliárd forintra tehető. Számolt be róla az AOL. Zalaegerszeg adott otthont az Országos Üzleti Inspiráció Konferencia első állomásának. A Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában női vezetők és vállalkozók osztották meg tapasztalataikat, miközben pódiumbeszélgetések szóltak karrierről, kihívásokról és sikeres életutakról. A résztvevők között ott volt Erős Antónia televíziós műsorvezető is, aki a személyes kapcsolatok és közösségek fontosságát hangsúlyozta. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. Igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban gyakran 28 és 32 fok közötti hőmérsékletek is előfordulhatnak. A napsütésé lehet a főszerep, erős lesz az UV-sugárzás. A meleg levegő miatt időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat. Ebből elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok, de ezek várhatóan csak rövid ideig tartanak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Nem sokára a Monte Carlo-ba kirándulunk a Bermudával, de ebben az órában Madonna és Justin Timberlake is hallható. Az órát Kelly Clarkson kezdi, június 20, szombat. Sok boldogságot a Rafaeleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, sarokban munkaruhával, mert hogy dübörög a hétvége és a nyár, persze kitartást azoknak, akik ma is tartják a frontot. Most három olyan gigasztár fog össze, akik külön-külön is megtöltenek egy stadiont. Madonna, Justin Timberlake és Timbaland 2008-as zseniális kollaborációja, a 4 Minutes következik. Kinek hány perc kell, hogy készen álljon a strandra? Nekik elég négy?

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hétvége és a nyári szünet első reggelén. Tegnap véget ért az idei tanév. Ha pedig a család felkerekedik és irány a vízpart, és ha van közlekedés info, akkor jöhet a hírek alatt is. 0620 55 55 155 a hírek után a Take-That-et halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Alacsony a Balaton vízállása. Aggodalomra nincs ok. Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Kézműves táborok Gébárton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor kamokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: A gyógynövények állnak az idei zalai Herba Fest középpontjában. A jövő hétvégi, június 27-i zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáfort Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyeket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapító tag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Kézműves táborok váltják egymást a vakáció idején Gébárton. A nemezelők már birtokba vették a héten a tóparti épületet. Az egerszegi hírek tudósítása szerint évek óta népszerűsítik a nemezelést Zalaegerszegen. A honfoglaláskori jurta például éppen 30 éve készült el. Így a mesterség összefonódik az alkotótábor múltjával. Nyilatkozta Pozbai Andrea, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház munkatársa. Gébárton jövő héten kezdődik az 5. országos kosárfonó szaktábor. Ezt követően kézműveskedő gyermekek, majd fiatal népszerészek érkeznek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt FM a legjobb zenék. Itt a nyár, a nyári szünet és a nyár legrövidebb éjszakája, amit hát valljuk be, bűn lenne átaludni. A brit Fats & Small gondoskodik a hangulatról, a Feel Good a dallamos house aranykorát idézi. Jó reggelt, jó hétvégét, jó nyári szünetet itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, és most már nem csöngetnek be. Egyrészt, mert hogy szombat van, másrészt már hétfőn sem fognak, elkezdődött a nyári szünet. Én a következő órában biztosan hozom a Red Hot Chili Peppers dalát. És itt lesz a Halott pénz is, Bály Alex-el. Igen, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Zollai elismerések az országos ügyészségi napon. Milliárdos veszteséget termeltek a helyi járatok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Zalai szakemberek részesültek országos elismerésben az ügyészség napja alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. A legfőbb ügyészség díját adó rendezvényén Horváth Tibort, a nagykanizsai járási ügyészség vezetőhelyettesét, valamint Somogyiné Varga Edit főügyészségi osztályvezetőt tüntették ki. A zalai hatóság tájékoztatása szerint a Zalaegerszegen tartott helyi ünnepségen további elismeréseket és kinevezéseket is átadtak a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársaknak. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt 2 év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie. A téma a csütörtöki közgyűlésen is napirendre került, ahol a városvezetés ismét sürgette az állami támogatás visszaállítását. Írja az AOL. Mintegy 25 km hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elkezdődött a vakáció, az életre szóló kalandok időszaka, nyár, Adventure of a Lifetime, ez a címe a Coldplay óranyitó dalának is. Itt lesz mindjárt a Flip the Script, és Usher is Lil Jonnal és Ludacrisszel. Yeah! Végre vakáció, úgyhogy óvatosan az utakon, kedves autósok, sok lesz a bicikliző, rollerező gyerek, vigyázzunk rájuk, és ők is vigyázzanak magukra. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. 9 óra elmúlt, a nap pedig már ezerrel süt. Ma is nagyon meleg lesz, 31-36 fok között a maximum. Vigyázunk magunkra a hőségben, és hihetetlen, de elkezdődött a nyári szünet itt a nyár minden értelemben. És hihetetlen, az az Unbelievable a címe a brit IMF 90-es slágerének, és ezzel a zseniális indie rock és pop hibriddel hódították meg a világot, és ez a daluk vezette az amerikai slágerlistát is.

Best FM, a legjobb zenék. A nyári napforduló alkalmából maximumra tekerjük a fordulatszámot a fedélzeten. Jelentem, jön a Black Eyed Peas, akik fogták Dick Dale legendás surf rock gitár témáját, amit a Ponyvaregényből is ismerhetünk, és gyúrtak belőle egy olyan party bombát, amitől még a nap te is táncolni kezd a hátunkon. Hangerőt föl, Pump It a Besten!

Ezt a FM a legjobb zenék. Végre elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy nyugi, semmi stressz, no pánik, végre itt a nyár és a megérdemelt pihenés, a telefont érdemes a repülőüzemmódba tenni. A francia DJ Laurent Wolf 2008-ban megírta a tökéletes elektronikus lazítást Eric Carter zseniális vokájával. Elő egy jéghideg frissítőt és csak élvezzük a No Stress-t a veszten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jó reggelt kívánok, jó hétvégét, jó nyári szünetet. Június 20-a friss hírei után jön egy újabb óra a legjobb zenékkel. Itt lesz a lassan foci BB nagykövet asszonyá avanzsáló Shakira. És zenél a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Zollai elismerések az országos ügyészségi napon. Milliárdos veszteséget termeltek a helyi járatok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Zalai szakemberek részesültek országos elismerésben az ügyészség napja alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. A legfőbb ügyészség díját adó rendezvényén Horváth Tibort, a nagykanizsai járási ügyészség vezetőhelyettesét, valamint Somogyiné Varga Edit főügyészségi osztályvezetőt tüntették ki. A zalai hatóság tájékoztatása szerint a Zalaegerszegen tartott helyi ünnepségen további elismeréseket és kinevezéseket is átadtak a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársaknak. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavaly évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt 2 év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie. A téma a csütörtöki közgyűlésen is napirendre került, ahol a városvezetés ismét sürgette az állami támogatás visszaállítását. Írja az AOL. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, június 20, a Rafaelek névnapja, és ahogy említettem, szombat, egyébként az év 171. napja ez már. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha még nem hallottuk elégszer a forróság szót az időjárás jelentésben, akkor inna tromfol rá, jön a hat, azaz forró a beszten.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, és ebben a kánikulában biztosan jól esik mindenkinek egy kis extra kényeztetés. CJ Lewis 94-ben hozta el nekünk ezt a hamisítatlan napsütötte reggae pop lüktetést, ami eredetileg egy 60-as évekbeli sláger volt. Jöjjön egy kis édesség, Sweets for my Sweet a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hey baby.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék itt, a nyári szünet, és nem kell feltétlenül repülőre szállni ahhoz, hogy a francia rivierán érezzük magunkat. A kánikula itt is adott, és hát vízpartjaink is vannak azért nekünk is. Ráadásul ezen a hétvégén lesz a nyár legrövidebb éjszakája. Érdemes már most megalapozni a parti hangulatot. DJ Antoine és Timati 2011-es Yacht House megaslágere szól pillanatokon belül a Welcome to Saint-Tropez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 11 óra, a délelőtt utolsó órája előtt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig többek között a tankcsapda.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem.
1: És Eagle-Eye Cherry is. Ha dugó, baleset van valahol, bárki bárkinek üzenne, 0620-55-55-155 a számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel kimúlhat a hetes cikkelyes eljárás. Kell az agytorna, nem tesz jót a diákokkal a hosszú nyári szünet. Mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
2: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
1: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, 11 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok. Craig David és a Seven Days Indit. Érkezik NST és az Aesop Bass és a Compact Disco is. Ha dugó, baleset, névnapi, szülinapi köszöntő van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Ezt a fel a legjobb zenék, bár a Bananarama énekelte meg először a svéd popgyáros Aesopbész 98-as verziója. Végre elhozza az igazi, füllett strand hangulatot június 20-án szombaton, a nyári szünet első hétvégéjén. Kegyetlen a nyári hőség, persze aki szeret strandolni és imádja a vízpartot, annak minden perce ajándék, főleg most, hogy elkezdődött a vakáció, ugye? Vigyázzunk magunkra azért a hőségben, védekezzünk a napszúrás ellen, irány az árnyék, és indulhat a kegyetlen nyár. Cruel Summer az Aesopbésztől, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék lassan délben, és mielőtt bedobnánk az első lángost a parton, repüljünk egyet, méghozzá vissza az időben, 2000-ben Nelly Furtado az I'm Like a Bird-del robbant be a köztudatba, és azonnal bezsebelt érte egy Grammy-t is. Könnyed, szabad és friss, pont olyan, mint amilyennek egy tökéletes hétvége indulásának lennie kell. Jó pihenést, jó nyári szünetet kívánok! Mindjárt szól az I'm Like a Bird itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél, jó étvágyat az ebédhez, megjött B. Németh Dia, aki Avril Lavigne dalával indítja a szombat délutánt. Várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bolti víz helyett újra tölthető kulacs, ez a nyár csoda fegyvere, rendőrök lepik el a játszóterek környékét. Az anyák is tehetnek azért, hogy a férfiak jobb apák legyenek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot, ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten, több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyermek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukósisak, megfelelő védőruházat. Betiltják a mesterséges intelligencia felhasználását az általános iskolákban Norvégiában. Az ősszel induló tanévben nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát, és ne várjanak kész válaszokat az MI-t használó alkalmazásoktól. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel nem csak az apák, hanem az anyák figyelmét is a Férfiak Klubja alapítója. Bedő Imre szerint az idő és a figyelem a legfontosabb. Akár holnap az apák napján is lehet új fejezetet nyitni.
2: Aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad. Abban, amit mond, amit képvisel, egy örökséget tud hagyni.
1: 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, június 20-a van. Ma a Ráfaeleket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen titeket, és persze minden születésnapost ünnepeljünk együtt a Best FM-mel, és töltsük együtt ezt a napot is. A mikrofonnál már Béni Meddi, a délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután a legjobb zenékkel. Indítok is Avril Lavigne-nel, szól a Complicated.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Szinte berobbant a nyár, és a következő napokban is forróságra lehet számítani. A mai napon egyébként többnyire ilyen száraz időnk van. A légmozgás is gyenge, vagy mérsékelt. A délutáni csúcshőmérséklet pedig 31 és 36 fok között alakul, úgyhogy több helyen is forróságra számíthatunk a mai napon és a holnapi napon is, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem is. Ezek a legalapabb dolgok. Na meg a legjobb zenék a folytatásban is itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. It's been a long time.
3: Wishing to left you. Without a dope.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen továbbra is a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, ezért nagyon kell figyelni a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat. A szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, a kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely. És a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M1-esen Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométernél kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket és a töltő állomásokat sem tudja használni. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős forgalom, teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Menjek, hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell. Ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom. Fogyasz!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk a folytatásban, és jó hétvégét mindenkinek, érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Blaha Louisianát is. Jön a Nem Ereszt, és ATB is itt lesz rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőhullám, kiadták a legfontosabb figyelmeztetést. Busz és autó ütközött, végzetes baleset a Bakonyban. A Kolbásztól a Rozéig indul a Nébi razziája. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Itt a nyár első hőhulláma, még a jövő hét első napjaiban is legalább 35 fokra számíthatunk napközben. Egyelőre kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás. Az ilyenkor szokásos intelmek közül a két talán legfontosabbról beszélt rádiónknak, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője Dóka Imre.
2: Napon vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen persze se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lehet, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, ezt írta közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. Személykocsival ütközött egy menetrend szerinti autóbusz délelőtt a Veszprém vármegyei Csetényben. Az autó vezetője meghalt, a járaton a sofőrrel együtt úgy 40-en utaztak, közülük 8-an sérültek meg. Szinte azonnal több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Még vizsgálják, mi okozta a balesetet a Bakonyi település határában. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. No és a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább azzal a német lemezlovassal, aki 1992-ben kezdett el a zenével foglalkozni, de a siker csak 6 éve később érkezett el, amikor megjelent az első szólóalbuma, a Moving Melodies. Következik ATB és a The Summer is a Best-en.

Veszte fel ma legjobb zenék, egy német pop és dance előadó következik most, aki a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején lett ismert karrierjét DJ-ként és háttérzenészként kezdte, majd aztán saját dalokkal vált nemzetközi szinten is sikerré. Az If You Believe és az I Feel Lonely hozták meg számára az áttörést Európában. Az utóbbi érkezik is itt a Best FM-es kedvencek között, ami bizony hozzájárult ahhoz, hogy Sasha ne csak DJ-ként, hanem pop énekesként is ismerté váljon.

0: Best FM legjobb zenék, itt vagyok az utak híreivel, továbbra is az M1-esen Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad. Ez okozza a lassulást a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, és Tata térségében is érdemes figyelni. A 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáve húzással külső és a leállósávon halad a forgalom. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék szólnak a folytatásban is itt a Best FM-en, úgyhogy érdemes minket választani, már csak azért is, mert most jönnek a legfrissebb hírek, de nincs megállás, hozom a New Level Empire slágerét is. Jön az áthajózhatnánk, és a Morcsiba is itt lesz, rögtön a hírek után.
0: Walking free in harmony. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do

0: Hírek a Best FM-en.
1: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás és jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kelemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a Best délután 2 óra múlt. Néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a szombat délutánban a Morsibával, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerükkel, amelynek az üzenete türelemre és kitartásra búzdít, utalva arra, hogy a jó dolgok idővel alakulnak ki. Rome wasn't built in a day,
0: Best FM.

0: Benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, Dig Dettel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Dig Detté a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Veszefem, a legjobb zenék, közlekedős infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aztán Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolat felújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, nagyon lassan, úgyhogy kitartást arra felé. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon le és a felhajtóág sem használható, és megnyitották a Budapest felé vezető oldalon az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM-a legjobb zenék, a New Lover Empire slágerét hallgattuk, ez volt az Áthajózhatnánk, és perceken belül érkeznek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt itt a 3 óra, a következő óra pedig már megtöltve a legnagyobb kedvencekkel. Jön például Lenny Kravitz a Fly Away-jel, itt lesz a Magna Cum Laude, és Árás és Rebeka pedig indítja is a következő órát a Temptation-nel, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig George Michael slágere szól, ez a Freedom, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Fontos, hogy igyunk elég vizet. Készül a hévízi tófürdő megújítása. Női vezetők találkoztak Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre. Mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren, a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
2: Tovább zajlik a hévízi tófürdő fejlesztésének előkészítése. A beruházás részeként a teljes fürdőkomplexum megújulhat, beleértve a tóra épített létesítményeket, a fedett fürdőt és a kiszolgáló infrastruktúrát is. A fejlesztés előtt széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést tartottak, jelenleg pedig a nyilvános tervpályázat lezárása van folyamatban. A korábban tervezett ideiglenes úszósziget végül nem épült meg, mert az előzetesen rendelkezésre álló 300 millió forintos keret nem fedezte a beruházás teljes költségét. A hosszú távú cél a hévízi tófürdő teljes korszerűsítése, amelynek költsége több 10 milliárd forintra tehető. Számolt be róla az AOL. Zalaegerszeg adott otthont az Országos Üzleti Inspiráció Konferencia első állomásának. A Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában női vezetők és vállalkozók osztották meg tapasztalataikat, miközben pódiumbeszélgetések szóltak karrierről, kihívásokról és sikeres életutakról. A résztvevők között ott volt Erős Antónia televíziós műsorvezető is, aki a személyes kapcsolatok és közösségek fontosságát hangsúlyozta. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. Igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban gyakran 28 és 32 fok közötti hőmérsékletek is előfordulhatnak. A napsütésé lehet a főszerep, erős lesz az UV-sugárzás. A meleg levegő miatt időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat. Ebből elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok, de ezek várhatóan csak rövid ideig tartanak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás szombatot, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, mit csinálunk ma délután? Remélem, hogy együtt rádiózunk és meghallgatjuk a legjobb zenéket. Önök pedig bármit is csinálnak ma, biztos, hogy hozom a legnagyobb kedvenceiket mindenféle elfoglaltsághoz, úgyhogy gyerünk, Árással és Rebekával jön a Temptation.
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy jól telik a hétvége, hogy tudnak kikapcsolódni, egy kicsit lazítani. Laci azt írja, hogy ő munkával tölti így a szombat délután, de hál' Istennek már csak 2 óra van hátra a munkaidő végéig, úgyhogy utána indul hazafelé, gyorsan bezár, és jöhet a család, és a holnapi pihenés. Egy kis bográcsozást terveznek a holnapi délutára, én pedig természetesen majd ahhoz is nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, a mai naphoz pedig majd még jó pihenést. Többen is írtak egyébként így az elmúlt hétvégéken, hogy munkával töltik a hétvégét, úgyhogy nekik is hozom a kedvenceket, például Zsédától, Aura Diontól vagy Roytól. Jön utóbbitól a Minden kis bánatom, előtte pedig a Backstreet Boys talán egyik legvagányabb dala, amit most a nyugizóknak, pihenőknek küldök. Larger than life, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Szent Iván éjjel irodalomterápia. Vár mindenkit Kajtár Krisztina. Szent Iván éjjelén van a nyári napforduló, az év leghosszabb napja, amikor a fénygyőzelmét ünnepeljük a sötétség felett. A hagyomány szerint ezen a mágikus napot bármi megtörténhet, kívánságaink teljesülhetnek. A Szent Iván éjjel örömtüzek a néphit szerint az életet, a szerelmet és az örök megújulást jelképezik. Ehhez a különleges alkalomhoz kapcsolódva várnak mindenkit irodalomterápiás eseményre, ahol Jim Morrison a Vágy soha című regényének nyomán beszélgetnek a szöveg által felvetett érzésekről, gondolatokról. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és egy jó kis elmélyülést, beszélgetést és közös gondolkodást kínáló nyárestén vehetnek részt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Várnak mindenkit június 22-én hétfőn 17 órától a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek. Előtte meghallgattuk még Janet Jackson dalát a 90-es évekből, pontosan 97-ből ez volt a Together Again, amit egy AIDS-ben elhunyt barátja emlékére írt, de egyben minden olyan embernek ajánl, aki elveszített valakit. A folytatásban is lehet hasonló dalokra számítani, úgyhogy egy-két perc, másodperc és jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Madonna és a Give It To Me. És zeném, hogy Miller Dávid is jön a Süt a Nap.
2: Süt a nap, süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Alacsony a Balaton vízállása. Aggodalomra nincs ok. Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Kézműves táborok Gébárton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
5: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
4: A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A jövő hétvégi, június 27-i Zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Cháfort Völgyi Natúrpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Saját dallal és videóklippel mutatkozott be a Nekünk Zalaegerszeg az első nevű új lokálpatrióta civil szervezet. Az egyesület célja, hogy összefogja a város értékei és fejlődése iránt elkötelezett helyeket, valamint erősítse a közösségi életet. A bemutatkozó dalhoz készült klip már elérhető, az új szervezethez pedig 50 alapító tag csatlakozott, írja az Egerszegi Hírek. Kézműves táborok váltják egymást a vakáció idején Gébárton. A nemezelők már birtokba vették a héten a tóparti épületet. Az egerszegi hírek tudósítása szerint évek óta népszerűsítik a nemezelést Zalaegerszegen. A honfoglaláskori jurta például éppen 30 éve készült el. Így a mesterség összefonódik az alkotótábor múltjával. Nyilatkozta Pozbai Andrea, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház munkatársa. Gébárton jövő héten kezdődik az 5. országos kosárfonó szaktábor. Ezt követően kézműveskedő gyermekek, majd fiatal népzenészek érkeznek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő komoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szuper szombatot, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 4 óra után is. Én Majoros Rita vagyok, tartsanak velem ebben az órában is. Isteni zenéket hozok, mint Miller Dávid és a Süt a Nap, vagy éppen a Negrokán és a Kadavez, de Madonna már nyitja is az órát, én pedig ezzel kívánok isteni kikapcsolódást a legjobb zenékkel. Jön a Give It To Me!
3: 88.9 Best FM, a legjobb zenék!

88.9 Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a mai kalendáriummal, így június 20-án, Rafaelek névnapján, úgyhogy Isten éltesse őket és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1927-ben született Dargai Attila, rajzfilmrendező, többek között Pompom is, például Vuk megalkotója. 2009-ben hunyt el. Nekem még volt alkalmam interjút készíteni vele. 59 éves ma Nicole Kidman, ausztrál származású színésznő, és szintén 59 Lovasi András, Kossuth Díjas zenész, énekes. 52 éves Czene Attila, olimpiai bajnok, úszó, a Nemzeti Sportintézet főigazgatója. Ma van a szörfözés nemzetközi napja, a ronda kutyák napja, bár szerintem ilyen nincs, és a zsonglőrök világnapja. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig Soláma és a You Might Need Somebody. Csak ha esetleg üzennének valakinek, vagy egy jó kis dalt küldenének neki. Írjanak!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Kajla és a rejtett Zalaegerszeg. Titkok, rejtélyek és egy bátor kutya várja a kicsiket és a nagyobbakat is a nyári szünet elején. Tartsanak egy különleges játékos nyomozós sétára, ahol Kajla vezetésével egy régi zalai történet nyomába eredhetnek. Vajon sikerül a rejtélyt megfejteni? Hát július 3-án pénteken kiderül. A kezdés 10 órától lesz, a helyszín pedig a Deák tér. A séta során a gyerekek és a szüleik is együtt fedezhetik fel Zalaegerszeg izgalmas, olykor rejtélyes múltját. Lesznek feladványok, történetek, sőt még egy kis bűnügyi hangulat is, természetesen gyerekekre szabva. Elsősorban alsós gyerekeknek ajánlják a sétát, de családi programnak is tökéletes, mert hogy együtt még nagyobb élmény. Senki nem maradjon le, itt most mindenki nyomozó lehet legalább egy délelőtt erejéig. A program ingyenes, várnak mindenkit nagyon nagy szeretettel, azért regisztrálni érdemes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Fest FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: A Texas és az I Don't Wanna Lover zárta az órát, de van még egy óránk együtt rádiózni, úgyhogy nyugi, hozom a legjobb zenéket 5 óra után is. Mindjárt meghallgatjuk a friss híreket, aztán a Maroon 5 dalát. Itt lesz a Makes Me Wonder. És Daniel, a jetlag is jön, a nincs lehetetlen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Zallai elismerések az országos ügyészségi napon. Milliárdos veszteséget termeltek a helyi járatok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Zalai szakemberek részesültek országos elismerésben az ügyészség napja alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. A legfőbb ügyészség díját adó rendezvényén Horváth Tibort, a nagykanizsai járási ügyészség vezetőhelyettesét, valamint Somogyiné Varga Edit főügyészségi osztályvezetőt tüntették ki. A zalai hatóság tájékoztatása szerint a Zalaegerszegen tartott helyi ünnepségen további elismeréseket és kinevezéseket is átadtak a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársaknak. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt 2 év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie. A téma a csütörtöki közgyűlésen is napirendre került, ahol a városvezetés ismét sürgette az állami támogatás visszaállítását. Írja az AOL. Mintegy 25 km hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után járunk már. Csodás délután, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a 88.9 Best FM, ahol a legjobb zenék méghozzá a 90-es, 2000-es évekből szólnak. Mint például Sean Paul és a Temperature, de itt lesz majd a Spice Girls is és a Viva Forever. Most pedig a Maroon 5 indítja az órát.
0: 88.9 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zené. Kutyás családi nap Zalaegerszegen, a zalaegerszegi kutyasuli pályáján a belső elkerülő úton június 28-án. Ingyenes a rendezvény, várnak mindenkit szeretettel. Lesz Korom Gábor előadása egy kis kérdezfelelekkel, izgalmas sportbemutató kipróbálási lehetőséggel, például agility, vagy éppen ösztönkontroll tréning, de lesznek játékos versenyek is, kutyaszépségverseny, kutyagazdi ügyességi pálya és trükkverseny is. Csapatverseny gyerekeknek terápiás kutyákkal. Várnak mindenkit tehát nagy szeretettel június 28-án a zalaegerszegi kutyasuli pályáján a belső elkerülő úton. Jó szórakozást a naphoz!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ön most a fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Önfejlesztő klub a könyvtárban. A következő találkozó időpontja június 22. hétfő, 17 óra. Várnak mindenkit az Apáczai Csere János tagkönyvtárban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a program, ami regisztrációhoz kötött. A témák pedig önismeret megszerzése, önfejlesztési módszerek és más érdekességek lesznek. Várnak mindenkit tehát szeretettel az Apáczai Csere János tagkönyvtárban június 22-én, 17 órára. Legyenek a saját legjobb verziójuk. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: fejed. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék, ez volt DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala Boom Shake the Room. Hát a folytatásban By Alex és a Slepp érkezik és a Hullik, én pedig ezzel a dallal búcsúzom már önöktől. Jön 6 óra után White Boy és a Night Shift, aztán pedig majd 8 óra után Big Favi Tamás, Biki kollégámmal tölthetik az estét. Remélem, hogy jól alakul mindenkinek a hétvége, és akik esetleg a szombat éjszakába készülődnek vagy készülnek, nekik is nagyon jó bulit kívánok, alapozzanak már akár, vagy alapozzák meg az este hangulatát a Best FM jó kis mixével, vagy mixeivel. Jön a Night Shift, tehát 6 óra után, én pedig jövök majd holnap délután is 3 órától, úgyhogy várok majd mindenkit szeretettel a legjobb zenékkel a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy addig is minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a Múzeumok Éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, neki látnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tisztifőorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Nácsi első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7 Game White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött indul a Nácsi.

Eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shiftben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban, egy busz és egy személyautó ütközött össze Cseténben, az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek, a helyszíre mentő helikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Marad a hőség, és éjszakára sem hűl le túlzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve eshet, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Te még az a generáció vagy, nem, aki még jártál úgy moziba, hogy festve voltak a mozis plakátok,
4: hogyne,
3: a mozi, ugye?
4: Hogyne. Sőt, most néztem meg a Masters of the Universe-t.
3: Az újat. Amiben az eredetiben a Dolph Lundgren volt a híven.
4: Így van, és benne van most is.
3: De csak az jutott eszembe, hogy vajon, már ugye nem csak az volt a sajátja annak a korszaknak, hogy ezek a borzasztóan felismerhetetlen festett James Belushik, tehát tényleg csak onnan tudtad, hogy a kutyám Jerry, hogy egy kutya oda volt rajzol, vagy akkor valószínűleg erlapjánál, hanem hogy a borzasztó filmcímeket, hogy lefordították.
4: Jaj, hát az szörnyű.
3: Hogy én annak örülök, hogy mire jött ez a film, az 8 Miles, hogy ez már nem, tehát hogy milyen szarú hangzott volna az a 12 kilométer. Meg kb. Annyi a 8 mérföld, nem? Na, hip-hop és R&B még egy óra keresztül Slim Fit a lemezjátszók mögött mostantól itt a Besten.
4: Hello, hello.

0: Nem kommentálok semmit Árkelihez, nem kommentálok semmit Árkelihez.
1: De ne is, ne is. Zeneileg zseniális.
2: És aztán itt véget is ér a történet. Így. Na, és viszont a te zenei zsenidet hol lehet majd élőben megtekinteni, arról mondja nekünk
1: egy jövő szombaton találkozhatunk a Petőfi híd lábánál, azon a bizonyos hajón.
2: Igen.
1: Délután 5-től.
2: Igen.
1: Úgyhogy majd csak be fogok ugrani megint.
2: Az mit jelent egy délután 5-ös kezdés? Meddig vagytok ott?
1: Délután, délután 5-től este 10-ig csak összeakadt a nyelva.
2: 10-ig? Aha, és akkor szigorú vége?
1: Szigorúan vettek véget, igen, általában.
2: Azt figyelj, jövő héten azt nézem, hogy ez egészen 32 fokos.
1: Teljesen kellemes lesz, igen, és lehet fogyasztani nagy erőkkel a limonádét.
2: Ja, még mielőtt bárki esetleg fitness edzéssel ment volna oda.

0: Szakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Meséltél ugye nekem a Sean Paul koncertről, de csak hogy tényleg, tehát hogy nem maradtam le sem, nem volt a Beyoncé-ben, ugye?
2: Sajnos.
1: A Blue Country-ről sem.
2: Nem, de helyette volt egy nagyon szép román kislányunk előtte.
1: Aki, hogyha nagyon szomjas lenne, akkor innen, ugye?
2: Így van.
1: Hello, hogy megidézzük hangját és a szarszó vicceket. Itt tényleg a Timbo koncert kimaradt végül neked?
2: Nekem igen.
1: Szegedem?
2: Igen.
1: Hát akkor sem volt senki más rajta kívül.
2: Hát nem valatottam. Megezem bár egy Justin Timberlake-nek biztos mindenki előtt volna.
1: Vagy így a hangszorok mögül mondjuk kiugrik a Nelly Furtado, vagy valami ilyesmi. Jó van, na akkor vissza a Beyoncéhoz, meg... Vagy, ó, hát az ugye, a csodálatos lett volna. Na, hát akkor a két emlegetett, Sean Paul és Beyoncé, meg a Baby Boy itt a Bestand.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt a múzeumok éjszakája. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, zivatarok frissítik a kánikulát holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arra is kitért, hogy dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség és éjszakára sem hüllettúzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jó volt ez a hét, és remélem, hogy jó volt a hétvége első napja is. Bárhogy is történt, egy a lényeg, hogy a legjobb zenéket most elbúcsúzunk tőle, érkezik Tayo Cruz, ez a Troublemaker.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk valójában egy magabiztos, már-már megszállott szerelmi vallomás, ahol az énekesünk Dave Graham kijelenti, hogy a sors is egymásnak rendelte őt a párjával, és felesleges menekülni ez elől. A Depeche Mode érkezik, hölgyek urak, ez az It's No Good.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Szíla következő dalt a 2007-es Victoria's Secret Fashion Show kifutóján is előadta élőben, ami annó hatalmas lökést adott a szám nemzetközi népszerűségének, mivel akkori felesége és most jön a haba tortán, Heidi Klum is a modellek között vonult. Úristen, micsoda felhozatal. Na mindegy, jön az Amazing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a Too Black és a Waves of Love. Az a dal, aminek a refrénje és a fő dallama egy ikonikus 1980-as olasz slágerből származik. Loredana Bertè in Alto Mare című dalát dolgozták fel anno. A Too Black verziójában felváltva hallható az eredeti olasz refrén, na meg a Wendy Louise által énekelt fülbemászom angol szöveg is. Úgyhogy nagyon érdemes itt maradni, nagyon érdemes ezt megfigyelni, meghallgatni, és

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 9 óra előtt még pont befér ide a New Radicals és a You Get What You Give. Egy egysláger csoda, hiszen a zenekar nem sokkal a dal sikere után 1999-ben feloszlott, mert az egyik tag, Alexander, nem bírta, de szó szerint nem bírta a sztársággal járó promóciós kötelezettségeket, a nyomást és az, hogy egyszerűen nincs egy nyugodt perce sem, és ezt valamilyen szinten megértem. Hát ennyit erről, azért néha még összeálltak, főleg akkor, amikor az előző amerikai elnököt beiktatták. Na, New Radicals, You Get What You Give, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiadták a vörös kódot, zajlik a múzeumok éjszakája, megdőlt ma a meleg rekord. Már is mondom a részleteket, köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Mintegy 470 múzeum és kiállítóhely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1980 Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1-del. Holnap is folytatódik a hőség, ráadásul nagyon erős UVB sugárzás is lesz vasárnap. A Hungaromet szerint akár a 7,5-ös értéket is elérheti országszerte. Ilyen értékeknél az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Marad a hőség és éjszakára sem hüllet húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve eshet és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy már csak 3 óra van hátra a hétvége első napjából, viszont az tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Brandy, What About Us, ezzel kezdünk.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Dog child, big rocker.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk nem csak rádiókban és klubokban hódított, hanem a filmvásznon is ikonikussá vált. Kiemelt helyet kapott az 1995-ös Kultikus adathalászok című sci-fi thrillerben, plusz a biztonság kedvéért hallható volt a Narancsvidék című sorozatban, sőt még a Carphone Warehouse-ban és a Nokia korabeli reklámjaimban is. VOV, azaz wow, ez a Stereo MC's, jön a Connected.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, aminek a portugál nyelvű refrénjének ez a visszatérő sora. Nem portugálul fogom elmondani, hanem nyers fordításban annyit tesz. Ez a mezitlábas nő szambázni akar, és még sorolhatnám. Egy a lényeg, hogy ugyebár ezt a fülbemászó éneket és a dübörgő konga alapú lati ritmusokat anno Junior Jack álbotta meg, és ő csinálta meg, és jön tőle most akkor az e-szambá.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a dal nem is volt akkora siker, mint a klipje a YouTube-on, hiszen több mint 1 milliárdos megtekintéssel rendelkezett, nem sokkal azután, hogy megjelent. Ian Ponce Jewel rendezte, Bolíviában forgatták, és a történet egy ilyen klasszikus bolíviai, mondjuk úgy, hogy legendán, valamint az Óza csodák csodáján és azoknak motivumain alapul. Naughty Boy, La La La, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Palackozott víz helyett gondoljunk a kulacsra. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Megdőlt ma a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelmű szabályok jönnének, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma egy tizeddel. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és ez volt az első félidő, most pedig következik a második félidő. Mondhatom ezt, hiszen a VB nagyban dübörög, úgyhogy ilyen VB lázban égünk. Emily Sunday Next to Me, Mezkez!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor segítek mindenkinek a névnapok kapcsán. Vannak olyanok, akik teljesen vakon vannak ezen a téren, mint például én is. Na, holnap 21-én Alajos és Leila névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Chloékat, a Lélákat, az Olgákat és a Ralfokat vagy Ralfokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne haboz, holnap az legyen az első dolgod, hogy felköszönted őket így vagy úgy vagy amúgy, azért, hogy te legyél a nap sztárja, és elhitesd velük, hogy gondoltál rájuk. És pont, ennyi. Nem kell több, nem kell kevesebb, csak egy üzenet vagy egy telefonhívás. Nálunk pedig most Edwin Collins jön a folytatásban, ez a Girl Like You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár az eredeti verzió egy tört ütemű drum and bass track, a dal több ikonikus remix is kísérte, amelyek a house klubokat is meghódították. A számot a Velszi énekesnő Siam Evans összetéveszthetetlen, egyszerre karcos és mégis érzelmes hangja teszi zseniálissá, és már nem is húzom tovább az időt, hanem indul nálunk Koshin és a Hide You.

0: that's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
2: That's the way love. A legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkezik az a dal, ami 5 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listát, 2 Grammy díjat nyert 2008-ban, a legjobb női R&B énekes teljesítmény és legjobb R&B dal kapcsán, plusz a biztonság kedvéért 2007-ben jelent meg, egy gigantikus világsláger lett belőle, és ez Alicia Keys egyik legkomolyabb és legjobban, mondjuk úgy, hogy elfogadott dalam. Ez a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bárhol voltam nyaralni, mindig megfigyeltem, hogy az emberek boldogok. Még akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogy közel sem annyira jó életet élnek, mint mi. És megkérdeztem egyszer tőlük, hogy miért van ez a pozitivitás, miért van az, hogy állandóan mosolyognak, jó kedvük van. És annyit mondtak nekem, hogy amíg ott a tenger, és amíg süt a nap, addig nagy probléma nincsen. És valamilyen szinten szerintem Bob Marley is ezt akarta nekünk súlykolni, amikor megírtam a Sun is Shining című szuperslágert. Na most ezt indítom, de azt a verziót, amiben Funkstar Deluxe egy picit így belenyúlt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, aminek ugyanis elindul az utolsó órája, bizony, nagyon jó zenéket hozok most is, úgyhogy érdemes figyelni még így lefekvés előtt. Kezd most nálunk a Bass Team és a Pompeii.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy úriember, aki ezzel a dallal akarta megmutatni mindenkinek, hogy ő nem csak csapatba tud nagyot alkotni, hanem egyedül is. Ő nem más, mint Justin Timberlake. Jön tőle a Señorita, úgyhogy hölgyeim és uraim, a gatyát tessék felkötni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kell végig görgetni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A hálánkat pedig mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most jön Magyarországról egy isteni hang, ő nem más, mint Király Viktor és a Solo.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra csatlakoztok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a hétvégétől. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó éjszakát, szép álmokat, vagy éppen jó bulit. Holnap este 8-kor pedig találkozunk. Addig is minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikin. Ciao, ciao, és persze, ciao.

a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.